0: utcán. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Kattonj ránk! Kattonj ránk! 96.4 BASE FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BASEFM.hu.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Biti bandita, mint a biszki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat. Ellenőrzésbe kezd a Nébih. Még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A Visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pálcolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon áll autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, a erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár, 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején ér el. Tikasztó a meleg

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
2: Here is a body of God.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Bass Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink retteget kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök?
Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabadgyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabadgyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabadgyökök ellen? A szabadgyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabadgyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók: gamma, glutamil cisztein, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületeké alakulnak át, például S-alliciszteinekké. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz, gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szükség a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Fontos változást hozhat az új KRESZ. Az orvosok számára adnak ki fontos etikai állásfoglalást. Tovább parkosítanák a Városligetet. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenlegi társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait. Mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást. Erről az egészségügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arra is kitért, dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az azbeszt ügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll. A bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd. 36 fokot is mérhetünk a délutáni órákban, késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A másodfokú hőség

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szenzációs vasárnap reggelt és kellemes napot mindenkinek a mikrofonnál, RT. Remélem jól telik a hétvégétek, amivel a mai kört nyitom, az nem más, mint egy hazai csapat, BSV, és érkezik tőlük a szerelem. Itt a 96.7 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban mindenkinek szuper napot.

Tipis FM, Rap Hip Hop R&B. Nagyon elkapták anno a hype-onatot. Közel egy 10 éves dalról beszélünk. Lassan nyalogatja az 1 milliárd 100 milliós megtekintést. Egy tömörülés és egy csapat az előadó. Ez nem más, mint Ray Schremert. Kiegészülve a szóló atlantai királlyal Gucci Mane-nel jön a Black Beatles. Itt a 96 Tipis FM-en, a kedvenc rádiótokban.

kaptam a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog, többé nem drogozok.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
2: érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pálcolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
4: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, a erdőkben is, azok közelében, még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
3: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedik.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, jó csajok, jó mozgás és egy frankó videóklip érkezik nálunk Pifu szólóban, jön tőle a Változnak a helyek, itt a 96 Ibiza FM-en.

klasszikus után klasszikus, a legendás 50 Cent Just a Little Bit után érkezik most Fat Joe, Ashanti nagy sikerű közöse és a What's Love itt a kedvenc rádiótokban reggel is a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló hármas. Alapvetően a kompozíció úgy néz ki, hogy egy középtempós R&B dal, amelynek a szövegvilágában a hírnév, a vagyon csábítása és buktatói szerepelnek, illetőleg egy olyan nőre utalnak, aki bármit megtenne az, hogy híres legyen. Ez nem más, mint a Popular, és akik előadják The Weeknd, Playboi Carti, Madonna. Érkezik ez a zseniális felvétel itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Fontos változást hozhat az új KRESZ. Az orvosok számára adnak ki fontos etikai állásfoglalást. Tovább parkosítanák a Városligetet. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenlegi társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait. Mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
2: Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást. Erről az egészségügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arra is kitért, dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az azbeszt ügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll, a bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd. 36 fokot is mérhetünk a délutáni órákban, késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A másodfokú hőség

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, vidám vasárnapot és kellemes feltöltődést a hétvége során. Megyünk tovább, érkezik az indiai TGV, amely tarolt nem csak Indiában, hanem a világban is. Én Hanuman Kind Call Me duója, Big Dogs.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Folyamatos növekedés, és még mindig nagyon népszerű, és nagyon-nagyon szeretitek. Érkezik Dash Young Fly nagy sikerű nyári dala, az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok, a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Apák napja van ma, gyerekeket segítenek a budapesti rendőrök. Figyeljünk most a kéményekre, vízmelegítőkre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Apák napja van ma. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel a figyelmet a Férfiak Klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
3: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni. Ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
2: A Férfiak Klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Akcióba kezdtek a budapesti rendőrök. A BKK munkatársaival karöltve vigyáznak a közlekedők biztonságára a nyári szünetben. 10 héten át tartanak fokozott ellenőrzést olyan helyszíneken, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt, égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt odahaza, ez riaszt, ha veszély van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Vízosztással segít a máva nagy melegben. 10 és 17 óra között biztosítják a frissítőt a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Kedd éjfélig él a hőségriasztás. Fontos, hogy ne hagyatkozzunk csak a mávra, elegendő folyadékkal induljunk útnak. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket.

0: Fontos, hogy igyanak sok vizet, és kerüljék a közvetlen napsütést. Gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autóban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

szoktunk a legtöbb esetben hallgatni, na majd persze bulizni. A nyári dal után érkezik egy kellemes, szerintem ez is tökéletes erre az évszakra. Shenxia, Boss Up, itt a 96 Base FM-en.

Phil Krajcár is nagyot teljesített a világban, a most következő dal gyémánt minősítést ért el az Egyesült Államokban, Ausztráliában 10-szeres platinát ért el, úgyhogy az eladások elég jól nyitottak, minden csárton szinte elsőre nyitott, ami számít, érkezik a legendás Curtis 50 Cent Jackson, In the Club, itt a 96.4 Bass FM-en, hát akkor bombázunk.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Menjünk tovább most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel. Abszolút kis fiatalkán kezdte el. Egyébként a Chanel-rel nagyon nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást, ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videoklipet, de a hangzás is király.

0: meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
1: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőben és azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
0: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló. Ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló időjön. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással jég.

0: A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Vasárnapot és mindenkinek kellemes feltöltődést. A mikrofonnál Árpi, remélem a jó időben ti is már a strandon vagytok, ha nem, akkor készültök. Érkeznek a jó dalok, például itt hol most a következő, Juhász Marci, Jude Law és pörög tőle a sötét. Vasárnap is a 96. éjszakon.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkérdés

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Általában statisztikát külföldi nagysztárok kapcsán szoktam emlegetni, viszont most kivételt teszek. Érkezik egy hazai előadó 1999-ből, az itthoni Mahasz minősítés szerint elérte a platina minősítést. Jön nálunk Sub Bass Master, nincs nő, nincs sír.

0: 96.4 Bass FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a Manny-ban a Backpack-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Etikai állásfoglalást adnak ki jövő héten az orvosoknak. Tovább zöldülhet a Városliget. Folytatódik ma is a nagy hőség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenlegi társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait. Mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
4: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
3: Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást. Erről az egészségügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arra is kitért, dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az azbeszt ügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll. A bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, a 2024-es GNX albumról az egyik top dala sok közül. Kendrick Lamar, SZA, jön a Latter, itt a Bass-en. If

szeretek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szerelem után megyünk ki az utcára, méghozzá West Coast, csak a nyugati part. Érkezik Dr. Dre, Snoop Dogg, The Next Episode.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molye, Silent Eddy, Skilly Bank, Shenseea közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: apák napja van ma. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel a figyelmet a Férfiak Klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
1: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni. Ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
0: A Férfiak Klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Akcióba kezdtek a budapesti rendőrök. A BKK munkatársaival karöltve vigyáznak a közlekedők biztonságára a nyári szünetben. 10 héten át tartanak fokozott ellenőrzést olyan helyszíneken, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt odahaza, ez riaszt, ha veszély van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Vízosztással segít a máva nagy melegben. 10 és 17 óra között biztosítják a frissítőt a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Kedd éjfélig él a hőségriasztás. Fontos, hogy ne hagyatkozzunk csak a mávra, elegendő folyadékkal induljunk útnak. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd.

Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Vidám vasárnapot, kellemes feltöltődést és jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Árpi. Picit lassulunk, jön Azaria, és tőle is az Okari. Itt a 96.4 Bass FM-en. Hát akkor voilà. Yeah.

vagy pedig egy tengerparton jól szól, hiszen kocsiba is egészen jól szakítja hangfalakat és jól dübörög, viszont abszolút elindul rá a test, és önkéntelenül fogtok mindenféleképpen erre a dalra táncolni. Érkezik egy abszolút nyári minta, DJ Snake, J Balvin, Tyga, Loco Contigo, megőrülésre felkészülni vasárnap is, itt a Base FM-en.

0: 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: bitch head. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Drake előtt is volt olyan kanadai előadó, aki sikeressé vált az Egyesült Államokban is, meg a világban is. Érkezik a 92-es legendás Informer Snow előadásában. Én már vele búcsúzom, hétfőtől várok mindenkit reggel 6 és 10 között. Nektek kellemes pihenést, a mikrofonnál Árpi volt, ölelés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Népszavazás lesz Ukrajna uniós tagságáról. Még él a hőségriasztás. Hamarosan kezdődik a csillagászati nyár. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A Visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen

0: nem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár, 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló irányul. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd a D12 éppen 25 éves albumát, felköszöntjük Tupacot égi születésnapja alkalmából, és kiderül, hogy kikkel készít közös albumot a New Yorki legenda Rakim. És hogyha már New York, akkor a hip-hop bölcsője továbbra is ünnepel, nem is akár hogyan. 2 millió ember ünnepelte az utcákon ugyanis néhány napja, az 1973 után újra NBA bajnoki címet szerző New York Knicks játékosait. Azok közül az utcák közül pedig az egyiket nemrég nem másról keresztelték el, mint Yonkers saját hőséről, DMX-ről, jön is a Rough Riders vezére itt a 96.4 Bass FM-en.

A 25-öt az első album, ami Eminem kiadójánál, a Shady Recordsnál valaha megjelent. Ez pedig a Dirty Dozen, azaz a D12 első lemeze, a Devil's Night, ahol Marshall Mathers egy albumon egyesítette régi barátait. A kritika nem rajongott érte, de a rap rajongók ezért szerették, Eminem pedig éppen az egyik karrier csúcsán tartott akkor, amikor ez a lemez megjelent, így pillanatok alatt elfogyott belőle 2 millió példány. Hallatjuk rajta a Truthers csodás hangját, és a később a szintén a Shady Recordsnál kiteljesen Obi Trice is beköszönt. A D12 tagjai közül, Eminemen kívül persze, Mr. Porter futott be egyedül sikeres szóló karriert, ő azonban nem rapperként, hanem beatmakerként lett nagyon keresett, például a PIMP beatjét is ő írta 50 Centnek. Most jön a 25 éves D12 album legnagyobb sikere, ez a Purple Pills itt a 9.

R&B kedden ünnepelte volna 55. születésnapját Tupac. Azt talán kevesen tudjátok róla, hogy a California lávot megíró, a nyugati partot éltető rapstar MC New York néven kezdte a karrierét, aztán a Digital Underground ródja és háttértáncosaként került először a színpadra. Mindössze 25 éves volt, amikor Las Vegasban egy Tyson meccs után halálos lövések érték, ennek már majdnem 30 éve, és mégis mindenhol a világon pólókon viselik az arcát és hallgatják a dalait. A Dear Mama című remek dokumentumfilmből ezeken kívül is rengeteg dolgot megtudhattok még a zseniális, egyben elképesztően bonyolult személyiségről, akit úgy hívtak Tupac Shakur. Most ő érkezik itt a 96.4 Base FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Rakim több mint 15 év kihagyás után két évvel ezelőtt kezdett el folyamatosan új trackeket megjelentetni. Együtt dolgozott bármelyik generációból azokkal, akiket mint MC sokra tartott. Így született közös track a Wu-Tang-ből ismert Masta Killával és a Dogpound-ból szintén jól ismert Kuráptal is. Most pedig Rakim bejelentette, hogy ezzel a párossal nem csak egy tracket, hanem egy teljes közös albumot is felvesznek együtt a stúdióban. A váratlan East Coast West Coast egyesülés még idén megjelenik, mi pedig nagyon kíváncsian várjuk. A keleti és a nyugati part találkozására volt már bőven példa, például amikor Nas és az általa vezetett Firm csapata Dr. Dre beatekre készített el a fél lemezét. A folytatásban érkezik a mester, akit a tengeren túlon csak God MC-nek hívnak, Rakim itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Eve, a Crooklyn Dodgers, J. Cole és Jay-Z is. Ez továbbra is a Base Ride, én DJ Venom vagyok. Múlt héten már említettem, hogy sok sportrajongó a Wu-Tang Clan félidei fellépésének tulajdonította, hogy a Knicks csapata mellé állt a szerencse, megtört az átok, és 53 év után újra bajnok lett a New York. Rezáék persze nagyon örülnek ennek, el is mentek gyorsan Jimmy Fallonhoz fellépni, és most egy Wu York Knicks feliratú kollekciót is piacra dobtak, pólókból és persze kosármezekből, hogy ünnepeljék ezt a történelmi győzelmet, aminek a kapcsán hetek óta öröm mámorban úszik a város. Jön is a Wu-Tang Clan Wu Yorkból itt a 96.4 Base FM-en. 1, 2, 1, 2, check this out, it's the jump board right there, I want everybody.

Steve hosszú kihagyás után tért vissza idén a színpadra első saját európai turnéjával. Ezt megünnepelve vállalta el az első Tiny Desk koncertjét is, ahol a legnagyobb 8 sikerét játszott el, a Who's That Girl-től a Gangsta Lovin'ig, természetesen a hely szelleméhez illően élő zenekarral. A hip-hop világ imádja az erről készült videókat, mi pedig kíváncsian várjuk, hogy a sikeres filmkarrier és könyvírás után a nagy színpadokon is lássuk a legendás Eve-et, aki nem mellesleg idén év elején végre a The Roots You Got Me című dalában való közreműködéséért is megkapta az addig elveszett Grammy díját. Most jön a Tiny Desk koncert dalai közül a Satisfaction, ő Eve itt a 96.4 Base FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Nincs nagyobb Knicks rajongó, és kevés nagyobb New Yorki van, mint a filmes legenda Spike Lee. Évtizedek óta az első sorban ül a Gardenben, és természetesen a csapat győzelmét ő is együtt ünnepelte az egész várossal. Egy saját blokkpartit is szervezett a tiszteletükre, ahol DJ Spina és a Black Moonból és a Beatminersből ismert DJ Evil D álltak a lemezjátszók mögé. És hogyha már New York és Spike Lee és Hip Hop, akkor jöjjön a Mester Crooklyn című filmjének soundtrackjéről mi más, mint a Crooklyn Dodgers első felállása, azaz Mesta és Buckshot és Special Ed Cutie Beaten, egy 90-es évek elejé New Yorki klasszik itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd az első Jay-Z album megjelenésének 30. évfordulóját, amit a mester már egy egyedülálló karrier összegzéssel koronáz meg hónapok óta. Kicsit erre hangolódunk is, hiszen a nagy New Yorki ünneplésből nem maradhattak ki a Jay-Z trackek sem, sőt az egyik himnusza is a városi örömünnepnek Jay-Z-é. A dolog érdekessége csupán annyi, hogy ő ugye sokáig a rivális Brooklyn Nets csapatának volt a tulajdonosa. Érkezik Mr. Sean Carter itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Kívánok mindenkinek, én DJ Venom vagyok. A következő egy órában hallatjátok majd énekelni The Weeknd-et és Jude Law-t, itt lesz majd egy igazi nyugati parti legenda Ice Cube, kezdeni azonban a Metro Boomin Future párossal fogunk, akik mellé az R&B superstar Chris Brown csatlakozott. Ez a Superhero tőlük itt a 96.4 Bass FM-en.

0: már a címét, Civil, illetve ismerjük már a trackek pontos címét, illetve a közreműködők névsorát is, hiszen Jude Law ezt néhány nappal ezelőtt közzétette az Instán. A folytatásban érkezik tőle a Sötét, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: ez a mi jövünk.
1: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Doja Cat-tel folytatjuk, aki a legutóbbi közös dalát nem mással készítette el, mint Jack Harlow-val. A klipben pedig olyan zseniális volt kettőjük között a kémia, hogy én biztos vagyok benne, hogy lesz olyan hollywoodi produkció, ahol együtt fognak szerepelni, különös tekintettel arra, hogy Jack Harlow igyekszik egyre több filmszerepet vállalni, láthattuk őt már például Matt Damon mellett is. A folytatásban érkezik az Agora Hills Doja Cat-től itt a 96.4 Beast

Check Yourself érkezik ki mástól, mint a nyugati parti legendától, Ice Cube-tól. Ez eredeti változatban pedig a refrént nem más követte el, mint Scoob és Dre, azaz a Das FX duo New York City-ből, szóval egy hamisítatlan keleti part-nyugati parti együttműködést hallattok. Létezik egy remix változata is, amit pedig a Message alapjára készítettek el. Nekem mindkettő óriás favoritom, most jön az eredeti Check Yourself Ice Cube-tól itt a 96.4 Base FM-en.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A folytatásban is megéri a Bass-szel maradni, a következő órát ugyanis egy zseniális feldolgozással indítjuk, Blue Cantrell eredetiét gondolta újra jamaikáról Shensia, érkezik a Boss Up.

0: fognak, jön majd Travis Scott, érkezik majd Eve, és jön az a Burna Boy is, aki a futball VB-hez készített egy himnuszt Shakirával, illetve Future-rel közösen. Elsőként azonban magyar track érkezik még hozzá, Lil Fraktol itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

ugyanis a Rapper's Delight, természetesen a Sugar Hill Gangtől. Ennek a dalnak azonban az utóbbi években egy picit megváltozott a megítélése. Kiderült ugyanis, hogy a Sugar Hill Gang tagjai Grandmaster Caz verzéjét használták fel a saját dalukhoz, anélkül, hogy engedélyt kértek volna tőle. Hogyha figyelitek a szöveget, még hallható is benne, hogy Grandmaster with the 3MCs, szóval egy picit érdekes már ennek a tracknek a megítélése, de hogy óriási klasszik, az vitathatatlan, mint hogy az is, hogy ez volt az első rap sláger a világon 1979.

0: FM. Rap, hip hop.
1: Astro, no.

utána pedig még fel is lépett, igaz, hogy nagyon rövid ideig tartott a fellépése, viszont most már a foci VB-n láthatjuk őt szurkolni, a csapat pedig, akinek ezúttal minden meccsen drukkol, nem más, mint a brazil válogatott, úgyhogy Travis Scott-nak van rengeteg PSG meze, meg rengeteg brazil válogatott meze is otthon. A folytatásban jön tőle a 4x4, itt a 96.4 Bass FM-en.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, beborulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: FM.hu. Rap, hip hop,
1: R&B,
2: bass
3: FM.

óriási közös sikerük, a Let Me Blow Your Mind jön természetesen, a kiadó eredetileg pedig nem szerette volna, hogy Gwen énekelje a refrént, ugyebár ő a No Doubt nevű rockzenekar énekesnője volt, így aztán inkább egy R&B sztárra szavaztak volna ők, de Eve és Dr. Dre ragaszkodtak Gwenhez, és mennyire jól tették, így megszületett a most következő zseniális track, és nem véletlenül említettem Dr. Dre nevét, a beatet a legendás West Coast producer készítette, érkezik tehát Eve, Gwen Stefani, na meg Dre itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban átadom a BFM mikrofonját Széles Izának, aki már meg is érkezett ide a stúdióba, és rögtön egy magyar tracket hozzá nektek, még hozzá Dash-től a Winnie Pooh-t. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnap délutánt. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, belevágunk ebbe a vasárnapba, én Széles Iza vagyok. 1990-ig meg sem állunk, hozom nektek MC Hammer örök slágerét, indul a You Can Touch This. You can't touch this. You can't touch this.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek az újpesti fenegyereket, Curtist, akinek júliusban újra beindul a turné szezonja, úgyhogy csekkoljátok az instáját, hogy le ne maradjatok a fellépéseiről. Most jön a velem Széles Izával közös dala, az utolsó

megtalálta a BSV-t, akikhez most csatlakozik egy igencsak csinos énekesnő, aki nem más, mint Nagy Bogi. Az elmúlt hetekben felmerültek a pletykák, hogy lehet, hogy kicsit szorosabb a kapcsolatuk McLeod-dal, de egyelőre ezt mind a ketten cáfolják, hát majd a jövőben kiderül, hogy pontosan mi is van közöttük. Minden esetre egy nagyon jó kis dal lett az ő ismerettségükből. Indítom nektek az Always Be Mine-t.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek Schwarz Ádámot, vagyis Betonhofit. Tőle indítom a Pop című szerzeményét.
1: Leomlanak a hegyek, baby, omlanak a falak. Elolvadnak a jegek, vágott púl az a karak.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pipu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Indítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok, hozom nektek a mindig provokatívan öltözködő Doja Cat-et. Jön most nektek az Agora Hills szerzeménye.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Amigo!

96.4 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Továbbra se felejtjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Tommy Richmond, aki továbbra is zenél mindenfele, a következő megaslágerére építve. Indítom is nektek a Million Dollar Baby.

0: el, aki szeret, ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96.4 96.4 Beast FM.

Ura velem Széles Izával, hozom nektek az újra gondolt Santana Maria Maria slágerét, Villájemtől és Tabutól, pörög nektek az East LA. It's LASC, fool. I'm here with my rukka.

nem járnék. 96.4 Béza FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézafm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a mai napig fellépő Florida-t T-Pain-nel karöltve, pörög a srácoktól a Low!

0: keep me down.
1: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Beats FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Manuelt, aki amikor éppen nem lép fel, akkor hajnalban hamburgert sütöget. Na hát nagyon jól teszi, hiszen nagyon jó az idő, nyár van. Pörög is tőle most a 4G.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Sajnos már nem ápolnak jó barátságot, de régebben ez nem így volt, és ennek köszönhetően nagyon jó kis kollabot hoztak össze, még 2011-ben pörgetem Jay-Z-től és Kanye West-től a Niggas in Paris óriási megaslágerüket. Hangy

0: Ebben pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
2: Nem sokára itt lesz velünk Lil Frog és az Átasztál című

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria, és az ő nagy slágerük

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek Tídenit és Szakács Gergőt, és az ő közösük nem más, mint az Életem című szerzeményük. Mondtam.

0: zöldre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Tudjátok, mondtam, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Jött is nekem egy üzenet Janótól. Szia Iza, nagyon szeretem a Bass FM-et, bármilyen dalnak örülök, legyen jó hétvégétek, és pacsi az ötös csapatnak. Hát nem tudom, ki az ötös csapat, de részemről is pacsi nekik. Neked pedig jó hétvégét és jó zenehallgatást. Janó mellett még a táncos kedvű hallgatóknak küldöm a következő dalt. Pörög nektek Chris Brown és Tigertől az Éjjó című slágerük.

0: így.
1: Base FM.
2: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass of 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok. Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal. Alza.hu. Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beats FM.
1: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beats Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a raptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as

nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Base FM-en, a Base Topos-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatózó jaktól látjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel még 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagja is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik 26 is az lesz. A Girl Get Up könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtépe az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár, és 2026-ban a hírek szerint végre meg is jelenik majd. A február 1-én megtartott idei Grammy gálára sem távozott üres kézzel, az Anxiety, bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Doechii és SZA, és közös daluk a Girl Get Up, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 BSFM, Rappi Papá, NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti basztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rayt vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Basztopuszas lista 11. helyről, ezzel megyünk tovább.

0: Space Top 20. A tizedik.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pagányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

95.9 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 8. helyen Ty Lush Chanel 2025-ös dala áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag afrikai kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjévé kiáltották az Amapiano királynőjének, ami országa a legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális slágere, a dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emeletre magas rózsaszín cipő mellett táncolva. Megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Tyla, tőle is Chanel című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 8. helyről, ezzel megyünk tovább.

94.9 Bass FM, Rapping Pop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele a Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 27 évet, és meg sem állunk 1999 júniusáig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal tarolta az amerikai top listát. Ez a dal bizony nem más, mint Busta Rhymes és Janet Jackson közös dala, a What It's Gonna Be. A 90-es évek legvégén már az óriási dolognak számított, hogy a pop aktuális királynője Janet Jackson egy replemezen vállalt közreműködést. Ez a replemez pedig Busta Rhymes harmadik szólóalbuma volt, az ELE, azaz az Extinction Level Event, ami 1998. decemberében jelent meg, borítóján a lángokba borult New York City-vel. Busta és Janet duettje az album második sikere volt a Gimme Some More után, és ez is igazán emlékezetes videót kapott Hype Williams rendezésében, abszolút futurisztikus hangulatban. A dalt Grammy-re is jelölték, de a 2000-ben megtartott gálán végül a The Roots és Erykah Badu közösen elvitték előle a gramofon alakult szobrot. Több mint 10 évvel később pedig a ma már ünnepelt sztár producer Kate Ranada készített saját remixet belőle, de most jöjjön az eredeti, jön Busta Rhymes és Janet Jackson What It's Gonna Be című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel megyünk tovább.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: 96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B. A nyár egyik slágerével megyünk tovább, Dash és Young Fly közös dalával, az Ó Mammával, itt a kedvenc rádiótokban, a Beats FM-en.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Tawo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. 24K Goldennel és Lil Tekkával megyünk tovább, két ifjú tehetséggel és Prada című dalukkal itt a kedvenc rádiótokban a 9.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Dash Youngfly és Azaria Mester 3-asa után Centra C-vel és Lil Babyvel megyünk tovább, és közös kollaborációjukkal, a Band for Band című slágerükkel itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en.

0: Bang this shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang, bang.
2: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bézz FM.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kendrick Lamar és SZA Grammy-díjas dala Luther után pedig magyar vizekre evezünk, méghozzá T-Denivel megyünk tovább, és Dani fel fogja tenni azt a bizonyos nagy kérdést. Szeretsz-e? Ez a slágere jön itt a kedvenc rádiótokban. Szeret.

0: the end.
1: Woo! Yeah! Egy.
2: Rap, hip-hop, R&B, egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Doja Cat-tel megyünk tovább, tőle is pörögjön Agora Hill című slágere itt a Bészen. Köszönöm.

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Lattóval, Ice Spice-szal, Sissy-vel, Karol G-vel, Nicki Minaj-sal, Eminemmel és Pogány Indulóval, ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a Beats FM-en. Sziasztok, jó ét!

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

is. Base FM. Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

Pesten kívül is. bzfm.hu.

0: FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Veszít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez